Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valami köré Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
2: This one was written with you especially in mind. It's called A Song for Europe.

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

0: Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info: 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek: Acoustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny. Info: 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.
1: It's time to get this party started right. You know what I'm saying? CC Cash coming at

0: 107.7 Adai Rádió. A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
0: A valamikor Innapredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A sírásra van egy külön helyem. A szobám kb. Egy tükörterem. A hiányot folyton kerülgetem, de mindig bevonza a tekintetem.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovelló kezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A fiatalok első lakásvásárlást segítő állami garancia keret 900 millió euróra emelkedik Szerbiában, írja az Euronews Srbija. Berejub Arsic, a parlament pénzügyi bizottságának előadója a testület rendkívüli ülésén azt mondta, a keret bővítése azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a program iránt. A Szerbiából az Európai Unióba utazó házi kedvencek esetében már nincs szükség veszettség elleni ellenanyagszint vizsgálatra, írja 021.rs a mezőgazdasági minisztérium és az állategészségügyi igazgatóság közleménye alapján. A szerb kormány előkészítette a nyugdíj és rokkantbiztosításról szóló törvény módosításait, amelyek több biztosítotti csoportot, köztük a nyugdíj mellett tovább dolgozókat, a mezőgazdasági termelőket, az önálló tevékenységet végzőket és a hivatásos katonákat is érintenék, írja a B92.net a Business.rs-re hivatkozva. A Danas szerint a javaslat egy része az uniós szabályokkal való összehangolást szolgálja, ezek a rendelkezések azonban csak Szerbia EU csatlakozásának napjától lépnének hatályba. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta szerdán a tagállamok területén jogtalanul tartózkodó nem uniós állampolgárok visszaküldésére vonatkozó új jogszabályt. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es nehéz bombázója. A gép a kaliforniai Edwards légibázisról szállt fel egy tesztrepülésre, és nem sokkal később balesetet szenvedett. A fedélzeten tartózkodó mind a 8 ember életét vesztette. Az angol labdarúgó válogatott 4-2-re múlta felül Horvátországot a 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik legjobban várt összecsapásán. A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a kongói demokratikus köztársasággal az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság K-csoportjának szerdai nyitómérkőzésén. Szerbia nagy részén túlnyomóan napos és meleg időjárás várható a mai napon. Napközben 28-31 fokig melegszik a levegő. Térségünkben sok lesz a napsütés, csapadékra csak elvétve lehet számítani. A meteorológusok szerint a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Pénteken napközben 31 fok körüli értékeket mérhetünk, szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot, így igazi nyári időre készülhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

legjobb zenék. A Dai Rádió. Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öreg fiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Slágerkultúr. Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Viradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A fiatalok első lakásvásárlát segítő állami garancia keret 900 millió euróra emelkedik Szerbiában, írja az Euronews Srbija. Verejub Arsic, a parlament pénzügyi bizottságának előadója a testület rendkívüli ülésén azt mondta, a keret bővítése azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a program iránt. A Szerbiából az Európai Unióba utazó házi kedvencek esetében már nincs szükség veszettség elleni ellenanyagszint vizsgálatra, írja 021.rs a Mezőgazdasági Minisztérium és az Állategészségügyi Igazgatóság közleménye alapján. A szerb kormány előkészítette a nyugdíj és rokkantbiztosításról szóló törvény módosításait, amelyek több biztosítotti csoportot, köztük a nyugdíj mellett tovább dolgozókat, a mezőgazdasági termelőket, az önálló tevékenységet végzőket és a hivatásos katonákat is érintenék, írja a B92.net a Business.rs-re hivatkozva. A Danas szerint a javaslat egy része az uniós szabályokkal való összehangolást szolgálja, ezek a rendelkezések azonban csak Szerbia EU csatlakozásának napjától lépnének hatályba. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta szerdán a tagállamok területén jogtalanul tartózkodó nem uniós állampolgárok visszaküldésére vonatkozó új jogszabályt. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es nehéz bombázója. A gép a kaliforniai Edwards légibázisról szállt fel egy tesztrepülésre, és nem sokkal később balesetet szenvedett. A fedélzeten tartózkodó mind a 8 ember életét vesztette. Az angol labdarúgó válogatott 4-2-re múlta felül Horvátországot a 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik legjobban várt összecsapásán. A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a kongói demokratikus köztársasággal az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság K-csoportjának szerdai nyitómérkőzésén. Szerbia nagy részén túlnyomóan napos és meleg időjárás várható a mai napon. Napközben 28-31 fokig melegszik a levegő. Térségünkben sok lesz a napsütés, csapadékra csak elvétve lehet számítani. A meteorológusok szerint a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Pénteken napközben 31 fok körüli értékeket mérhetünk, szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot, így igazi nyári időre készülhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprodactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A fiatalok első lakásvásárlást segítő állami garanciakeret 900 millió euróra emelkedik Szerbiában, írja az Euronews Srbija. Verajub Arsic, a parlament pénzügyi bizottságának előadója a testület rendkívüli ülésén azt mondta, a keret bővítése azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a program iránt. A Szerbiából az Európai Unióba utazó házi kedvencek esetében már nincs szükség veszettség elleni ellenanyagszint vizsgálatra, írja 021.rs a Mezőgazdasági Minisztérium és az Állategészségügyi Igazgatóság közleménye alapján. A szerb kormány előkészítette a nyugdíj és rokonbiztosításról szóló törvény módosításait, amelyek több biztosítotti csoportot, köztük a nyugdíj mellett tovább dolgozókat, a mezőgazdasági termelőket, az önálló tevékenységet végzőket és a hivatásos katonákat is érintenék, írja a B92.net a Business.rs-re hivatkozva. A Danas szerint a javaslat egy része az uniós szabályokkal való összehangolás szolgálja, ezek a rendelkezések azonban csak Szerbia EU csatlakozásának napjától lépnének hatályba. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta szerdán a tagállamok területén jogtalanul tartózkodó nem uniós állampolgárok visszaküldésére vonatkozó új jogszabályt. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es nehéz bombázója. A gép a kaliforniai Edwards légibázisról szállt fel egy tesztrepülésre, és nem sokkal később balesetet szenvedett. A fedélzeten tartózkodó mind a 8 ember életét vesztette. Az angol labdarúgó válogatott 4-2-re múlta felül Horvátországot a 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik legjobban várt összecsapásán. A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság K-csoportjának szerdai nyitómérkőzésén. Szerbia nagy részén túlnyomóan napos és meleg időjárás várható a mai napon. Napközben 28-31 fokig melegszik a levegő. Térségünkben sok lesz a napsütés, csapadékra csak elvétve lehet számítani. A meteorológusok szerint a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Pénteken napközben 31 fok körüli értékeket mérhetünk, szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot, így igazi nyári időre készülhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

figyel! Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info: 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Acoustrings, Rokovnik, Ex-Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig, marhapörkölt főzőverseny, info: 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

0: Kincse.
1: A pontos idő 13 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A fiatalok első lakásvásárlást segítő állami garanciakeret 900 millió euróra emelkedik Szerbiában, írja az Euronews Srbija. Verejub Arsic, a parlament pénzügyi bizottságának előadója a testület rendkívüli ülésén azt mondta, a keret bővítése azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a program iránt. A Szerbiából az Európai Unióba utazó házi kedvencek esetében már nincs szükség veszettség elleni ellenanyagszint vizsgálatra. Írja 021.rs a mezőgazdasági minisztérium és az állategészségügyi igazgatóság közleménye alapján. A szerb kormány előkészítette a nyugdíj és rokkantbiztosításról szóló törvény módosításait, amelyek több biztosítotti csoportot, köztük a nyugdíj mellett tovább dolgozókat, a mezőgazdasági termelőket, az önálló tevékenységet végzőket és a hivatásos katonákat is érintenék, írja a B92.net a Business.rs-re hivatkozva. A Danas szerint a javaslat egy része az uniós szabályokkal való összehangolás szolgálja, ezek a rendelkezések azonban csak Szerbia EU csatlakozásának napjától lépnének hatályba. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta szerdán a tagállamok területén jogtalanul tartózkodó, nem uniós állampolgárok visszaküldésére vonatkozó új jogszabályt. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es nehéz bombázója. A gép a kaliforniai Edwards légibázisról szállt fel egy tesztrepülésre, és nem sokkal később balesetet szenvedett. A fedélzeten tartózkodó mind a 8 ember életét vesztette. Az angol labdarúgó válogatott 4-2-re múlta felül Horvátországot a 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik legjobban várt összecsapásán. A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a kongói demokratikus köztársasággal az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság K-csoportjának szerdai nyitómérkőzésén. Szerbia nagy részén túlnyomóan napos és meleg időjárás várható a mai napon. Napközben 28-31 fokig melegszik a levegő. Térségünkben sok lesz a napsütés, csapadékra csak elvétve lehet számítani. A meteorológusok szerint a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Pénteken napközben 31 fok körüli értékeket mérhetünk, szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot, így igazi nyári időre készülhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

Az adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: nagy hal, lettem az utolsó vendég az otthonunkban.
1: A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 0.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 0

0: az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: sofér. Hogy az idő elfújna, attól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak fordulunk, nem húz az élet súlya. Csak fordulunk.

eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A fiatalok első lakásvásárlást segítő állami garanciakeret 900 millió euróra emelkedik Szerbiában, írja az Euronews Srbija. Berejub Arsic, a parlament pénzügyi bizottságának előadója a testület rendkívüli ülésén azt mondta, a keret bővítése azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a program iránt. A Szerbiából az Európai Unióba utazó házi kedvencek esetében már nincs szükség veszettség elleni ellenanyagszint vizsgálatra, írja 021.rs a Mezőgazdasági Minisztérium és az Állategészségügyi Igazgatóság közleménye alapján. A szerb kormány előkészítette a nyugdíj és rokonbiztosításról szóló törvény módosításait, amelyek több biztosítotti csoportot, köztük a nyugdíj mellett tovább dolgozókat, a mezőgazdasági termelőket, az önálló tevékenységet végzőket és a hivatásos katonákat is érintenék, írja a B92.net a Business.rs-re hivatkozva. A Danas szerint a javaslat egy része az uniós szabályokkal való összehangolás szolgálja, ezek a rendelkezések azonban csak Szerbia EU csatlakozásának napjától lépnének hatályba. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta szerdán a tagállamok területén jogtalanul tartózkodó, nem uniós állampolgárok visszaküldésére vonatkozó új jogszabályt. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es nehéz bombázója. A gép a kaliforniai Edwards légibázisról szállt fel egy tesztrepülésre, és nem sokkal később balesetet szenvedett. A fedélzeten tartózkodó mind a 8 ember életét vesztette. Az angol labdarúgó válogatott 4-2-re múlta felül Horvátországot a 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik legjobban várt összecsapásán. A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a kongói demokratikus köztársasággal az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság K-csoportjának szerdai nyitómérkőzésén. Szerbia nagy részén túlnyomóan napos és meleg időjárás várható a mai napon. Napközben 28-31 fokig melegszik a levegő. Térségünkben sok lesz a napsütés, csapadékra csak elvétve lehet számítani. A meteorológusok szerint a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Pénteken napközben 31 fok körüli értékeket mérhetünk, szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot, így igazi nyári időre készülhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Köszöntöm az Adai Rádió hallgatóit dalkérés műsorunk kezdetén. 4 óráig várom zenei kéréseiket a 853-281-es telefonszámra, vagy üzenetben Facebook oldalunkra.

0: vajon, mindig csak jó néz, szépet áll.
1: Szivárvány új év hajnalán, Zentára szól.

A moholi lakodalom dal részlete Mariskának, Matildkának, Erzsébetnek, Ilonkának és Juliannának szól.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A fiatalok első lakásvásárlást segítő állami garanciakeret 900 millió euróra emelkedik Szerbiában, írja az Euronews Srbija. Verejub Arsic, a parlament pénzügyi bizottságának előadója a testület rendkívüli ülésén azt mondta, a keret bővítése azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a program iránt. A Szerbiából az Európai Unióba utazó házi kedvencek esetében már nincs szükség veszettség elleni ellenanyagszint vizsgálatra, írja 021.rs a mezőgazdasági minisztérium és az állategészségügyi igazgatóság közleménye alapján. A szerb kormány előkészítette a nyugdíj és rokkantbiztosításról szóló törvény módosításait, amelyek több biztosítotti csoportot, köztük a nyugdíj mellett tovább dolgozókat, a mezőgazdasági termelőket, az önálló tevékenységet végzőket és a hivatásos katonákat is érintenék, írja B92.net a business.rs-re hivatkozva. A Danas szerint a javaslat egy része az uniós szabályokkal való összehangolást szolgálja, ezek a rendelkezések azonban csak Szerbia EU csatlakozásának napjától lépnének hatályba. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta szerdán a tagállamok területén jogtalanul tartózkodó nem uniós állampolgárok visszaküldésére vonatkozó új jogszabályt. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es nehéz bombázója. A gép a kaliforniai Edwards légibázisról szállt fel egy tesztrepülésre, és nem sokkal később balesetet szenvedett. A fedélzeten tartózkodó mind a 8 ember életét vesztette. Az angol labdarúgó válogatott 4-2-re múlta felül Horvátországot a 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik legjobban várt összecsapásán. A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság K-csoportjának szerdai nyitómérkőzésén. Szerbia nagy részén túlnyomóan napos és meleg időjárás várható a mai napon. Napközben 28-31 fokig melegszik a levegő. Térségünkben sok lesz a napsütés, csapadékra csak elvétve lehet számítani. A meteorológusok szerint a következő napokban is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő. Pénteken napközben 31 fok körüli értékeket mérhetünk, szombaton pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet már elérheti a 33 fokot, így igazi nyári időre készülhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Adai Rádió. Hírek minden órában. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Itt fekszem

sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem, ami

0: Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.
1: Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovelló kezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető
0: a legjobb zenét.

0: A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: eladó moholon szántóföld a nagy út mellett, közel a faluhoz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden ham, de minden ham.
0: Adai Rádió.

107,7 MHz. For a better day.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: Radio Ada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas. We dream.

0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada, uvek uz vas.